Taftabi kucha sasa. Wacha tuone. Hmm? Njaga si tanata ni Guren. Ruben. Ruben. Ruben. Ruben. Ruben.